0: Минутка веб-радио Венгрии на радио Чипльдук.
1: Közreműködött Fenyő Aladár, Ferenc László, Horváth Pál, Misoga László, Őze Lajos és Verebély Iván.
2: Az Editex használt ruha kereskedésben naponta megújuló, válogatott minőségi árukészlettel, alsó-felső ruházattal, lakástextillel, cipőkkel várják a vásárlókat. Hétfőnként minden darab 50 vagy 100 forint, kettől péntekig 1000 forintos kilósáron, és a kabátok változatlanul 500 forintos darabárért kaphatók. Mindenkit szeretettel várnak hétfőtől péntekig, reggel 7 órától délután 5 óráig Győrben, a belvárosban az Árpád úton a Gyermekek Háza alaksorában. Editex az egyediség varázsa.